lehetne hie. Kvicsentsen és hápész a fasbán lép. Bobobobidó, kvicsentsen zó anspán. Wenn ich drücke, sagst du was? Kvicsentsen, der beste Freund, den's